0: Radio 1052, East Tennessee 63.
1: Yes, 6410, you can make 17 primary and I'm clear.
2: Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Reset. Re